0: vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Super DJ Rádió, kattonj rá!

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756. A legjobbak a legjobb helyen.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: easy.
1: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Radio. Csak neked zenélünk.
3: Super DJ Radio. Hungarian Web Radio Station.

0: Egy zene nekem,
1: egy zene nekem, és egy rádió nekünk.
0: Ez
1: a Super DJ Rádió.
2: Super DJ Rádió.

0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Ez a Super DJ Rádió.

0: 10 óra van.
1: Amikor be kell vallanom nektek, bát hívtam a lányokat, ők jobbra-balra mentek. Kapininél a hatalom,

sziasztok, mindenkinek kellemetesen jó reggelt kívánok, kicsit eklektikus a dolog, szeptember elsője van, elindult a siserre, hard volt, sírás, hívás, könnyek, meg ilyenek, én most már áttértem egy ilyen évnyitót, amire véletlenül a múltkor azt mondtam, a szülő értekezett, mindegy, mi is értekeztünk át. Kicsit majd a morgásvizet élünk kedve, ez a lényeg, hogy ez itt a ősz első bakarit műsor, a Boriszkát halljátok, Dessel, Young, Flyer, ez a szó 2, jó szórakozás mindenkinek.

szóval elment a gyerekek iskolába, szisztentettem a sört. Nem van ebben némi gonoszkodás persze, de hát azért ennyi kell, nekünk is jár valami. Na jó, de nem lesz ám ilyen nagy hosszú tanmenet ma azért, mert egy 2012-re már lehet hazahozni.

Újra kiébredtük, én már ölünk van természetesen. Jó reggelt, rólad álmodom. Rólad ébren kell lenni. Zsuzsa úrnak is kellemes szép napot kívánunk. Putyár Lajos úrnak is természetesen. És a Géringen Norbert, hogyha hagynánk ki, aki érsek halmára hangat minket. Szép napot, jó adást, köszönjük szépen.

Jó, szóval a kis kellemes szétabat kívánok, én a jó munkát kívánok, jó reggelt az első igazi ősszelapon itt délelőtt, köszönjük szépen! Azért nekünk azért felnőtteknek annyira nem megszerhelő ez, bezzeg! Úgy ilyenek egy kicsikét tragédiának érték ezt meg, de hogy ősztok ezt a dolgot egy kicsit és feloldjuk, ami viccel, akkor mindjárt egy-két poénkát ide eresztünk.

mondja, idézet, azt mondja, az eladó azt mondta, hogy új autómba 5 ember probléma nélkül elfér. Csak az a kérdés ugye, hogy hogyan találunk 5 problémamentes embert. Hát igen. Ez a kicsit a hurrá optimizmusnak mondják. Ott egy kicsit más problémamentes emberek, némi problémával, egy bankrablásnál rendőrség érkezik ki a helyszínre. A rendőrök elözönlik úgymond az épületet, mint ilyenkor szokás, csalódottan veszik tudomásul, hogy a rabloknak sikerül ugye elmenekülniük, már nincsenek ott. A kapitány később felelősségre vonja a taxi vezetőjét, de mondtam, hogy minden kiiratot azonnal zárjanak le, hogyan tudtak megszökni a rablókat, hogy az egyik bejáraton kapitány ürök, igen. Ugye nem mindegy, hogy mit kérsz, mert a végén ugye úgy cselekedenek. A laktanyában új parancsnok érkezik, összehívja az ezredet, és ezt mondja, katonák, az én szótáromból hiányzik az a szó, hogy félelem, mire egy hang hátulról. Tessék mondani, a Majrénát tetszik nézni. Igen. Nekem az óvodáskorom viccet tetszett nagyon, hogy két tégla beszélget a sötétben. Megvan, tehát hagyok időt, 2 darab B12-es tatai égetett cseréptégla beszélget a sűrű sötétségben. Azt mondja az egyik B12-es tatai égetett cseréptégla, a másik B12-es tatai égetett cseréptéglának, hogy elnézést, ön is fél. El azt mondja a másik, nem, én egész vagyok.

Felveszabok 0670459995-ös, és van nekünk természetesen egy boriszkás hívó, illetve nekem 0632-1948-07 az általános számban rendezvények a kapcsolatosan információs vonal személyesen. Na, hát morogni kell egy picikét, mert egy évnyitó van, és ugye alapvetően nekünk öröm ünnepni, a kicsit a szülőknek szerintem. Legyünk igazságosak, azért egy kicsit jó ez. És egy kicsit nehezebben megy a diákoknak, csak van egy ilyen harmadik ismeretlen tényező, ezek a tanarak. Hát én nem tudom, tehát, hogy így évről évre nehezebb a kommunikáció ezzel kapcsolatban. Régen mi volt, emlékezzetek rá? Volt egy üzenőfüzet, ugye ez a hosszúkás világos kék színű. Oda be volt írva, első tanítási nap ekkor, évnyitó ekkor. Mit figyelj az évnyitóra? Ezt. Mit figyelj a első iskola napra? Azt. És pont. Aláírta a tanár, hazavostad, aláírtad az édesanyáddal, édesapáddal, azt visszavitted, és akkor láttam oszták. Ennyi volt a történet. Most a digitális világban. Nem írnak a tanárok neked semmit papíron Petűbe, mert elfáradnak szegények. Hanem kitalálták ezt a magasságos krétát. Ha gyereket tudsz csinálni, akkor legyen otthon interneted, meg alkalmazásod, meg ilyeneket, meg értsél hozzá. Nem? Akkor hülye vagy. Na de ha van, krétád, nem az, amit megettél, hogy lálasabbnak tűnjél, vagy a táblánál, alva a pirkáta össze-vissza, hogy hülye tanár. Nem, ez a kréta, ez az alkalmazás, ezt tudta kitani kréta. Nem egy sziget Görögország, nem. Kréta alkalmazás. De a tanár ebbe se ír bele semmit, legalábbis mi felé. Nincsen információ. És ugye tanaraknak az elérhetőségét jobban védik, érted, mint a Kossuth-díjas művészeké. Tehát nekem több Kossuth-díjas művész mobiltelefon száma van meg, mint a tanároknak, mert hogy rejtek. Csak ugye ez azzal a szarsággal jár, hogy amikor jön az év eleje, nincsen információ. Mit vigyél be most? Mit vigyél a tanítási napon? Mit visz mi van? Meddig lesz a gyerekben? Úgyhogy a gyerekek, mit kedves szüleik, elindultak ma reggel válhazsákkal, mert azért azt azért megtudtuk az évvégén, hogy vigyél be 600 gurig a WC papírt, tehát kihajtogattad egészen hajdúszoboszló, hogy innen elérne. Nem tudom, kiszarik ennyit, vagy ki van ennyire kiengedve, 40 csomag vizét, sebkendőt, meg pumpás, figyelj, pumpás folyó szappant kellett bevinni az iskolába, hogy azzal a pumpának, én nem tudom, mit csinálnak vele, mindegy, minden be kell vinni. És elindultunk ilyen nagy málhákkal, minden szülő. Befele, aztán egy részével, amit nem lehetett most bevenni, avval meg kifelé. Köszönjük szépen, oktatás, hogy semmilyen információ nem volt, annyit tudtunk 8 órakor évnyitó. Oda sereg lettünk egy ilyen szűrt, egy kötelező, de az, hogy az évnyitót megtartsad a jó levegőjű kinti részen, benne az aulába, ahol áll a meleg mintabarom, már büdös van, és akkor, hát mondanám, hogy egyes anyukák is egy kicsikét úgy gondolom, hogy a széfit kezéses dolgot tud túl, de is azt hagyjál nélkül, hogy 60 kilós vinkel érkeznek, hogy meg annyi ékszerrel, hogy nem lehet a hangfalmágnes közelébe állítgatni őket, na oda vonza mindegyiket, hogy mindegyik befújja magát meg a diáklányok is ezzel a mindenféle pacsulival. Hogy olyan büdös van az aulában a rengeteg parfümtől, hogy szédelek, és akkor énekeld el a himnuszt, mindenki tátog, mint a hülye. És akkor nagyjából ennyi az élnyitó. Mond valamit a igazgatónő az élnyitóval kapcsolatban, de már ő is ásítozik, és mindenki szövegből olvas. Tehát nincsen ilyen őszinte szavak szó nélkül, hogy kedves diákok, annyira ölünk, és tényleg nem, le van írva, azt olvassa meg. És nem mer fölnézni, mert szerintem arcukra van írva minden, mennyire hiányzik ezt nekik. Van az a mondás, hogy mint üveges tótnak a hanyattesés. De hát ugye ők ezért pénzt kapnak, mi meg ugye ingyen szopunk. És a legdurvább az egészből az, hogy még ott derül ki, hogy a mai nap a gyerek az iskolában meddig tartózkodik. Ugye alapvetően három kötelezőben tartani, csak nincs valami külön oktatása vagy ilyesmilyen, mert erre van törvény. Kivéve a tanulók egyet nem rittyentenek, vagy nincs kedvük, vagy éppen olyanjuk van. Így most derült ki, hogy 3:30-12 kell azonosni a gyereket. Nem értem, akkor mi az anyámnak kell bemennie, érted? Bemegy 8 órakor, és akkor 12:30-kor meg hata kell hozni a gyereket.
Gondolják, hogy mindenkinek ilyen végtelen számú szabadságában, meg ráérés idejében van. És ha már így van, akkor mi a büdös anyám úristen érdemletett volna ezt csak egy hónap előtt közölni, hogy figyelj, első nap csak 12-t tanítom. Nem vigyázunk a hülye gyerekedre, vagy összérte, vagy baj lesz. Csak a mindenki kapkod érted, mint a Bernát a mén között, hogyan oldja meg ezt a dolgot. Borzasztó. Tehát régen tényleg azért ez egy papír alapon sokkal jobban tudott működni.

Nagyanyámnak volt egy nagyon jó mondása erre, hogy kipattintotta magát, mint Szaros Pista Krisztus nevelapján. Egy kicsit az a lényeg, hogy én azt érzem, és most Isten bocsássa meg lelkem, hogy kicsit ez az én nyitó nem annyira gyerekekről szól ilyenkor.

Kérem szépen, szeresd, meleg időben indul a szeptember, maradott a nyári ruha bőven rajtunk, gyerekek, kedden a hideg pont mögött sok napütésre ugyanis mindenféleképpen számítani kell. Az országban időnként megjelenő fellőbb napközben említésre méltó csapadék továbbra sem várható, sokkal ér lesz azért élénk az északnyugati szél, délután 26 fok a maximum, nagyon kellemes az idő, gyerekek. Tényleg azt kell mondani, hogy le a kalappal, itt ránéztem a térképekre, gyerekek, hát nagyon-nagyon gyönyörűséges, mint szinte minden is süt, és kellemesen süt a napocska. Bár egyébként egy pici eső volt itt mifelénk, azt kell mondanom, hogy nagyon nem segített viszont a szárazságon. Na marad a szeptemberi nyár, szerdán már egyébként délután napos idő várható, gomoly felhőkkel, késő délután nyugaton növekedett meg ismét erősebben a felhőzet, néhol lehet zápor, esetleg zivatar is. Friss lesz ugyan a reggel, 8 és 17 fok közé hüll a levegő, de délután visszajön a 30 fok fölötti csúcsfőmérséklet, akár 32 fok is előfordulhat. Csütörtökön kezdetben lesz majd csak több felhő fölöttünk, a Dunántúlon és délen helyenként kisebb eső zápor előfordulhat, délutánra ismét a napsütés veszi át a főszerepet, legmagasabb

25 és 31 fok közé alakul. Pénteken marad a jó idő. A északnyugati szelet országszerte élénk erős légkések kísérletik. Hajnalban 10-18, legmelegebb órákban pedig 27 és 32 fokot mutathatnak a hőmérők. Ez mindenféleképpen még a nyárhoz köthető. Orvos meteorológia, hát kérdezz szépen, a szelesebb tájakon élő körében jöhetnek a fejfelsők sajnos, valamint minket lékenyebbek és nyugtalanabbak is lehetünk majd. Az UV-sugárzás 11 és 15 óra között országszerte erős lesz, ezért a szabadban is ajánlott gondoskodni bőrünk meg az elővédelméről is. Közlekedés meteorológia. Keddi nap, kérem szépen, sokfelé élénk, főként északon erős lesz az északnyugati szél, nyugati szél, emiatt romolhat a jármű, északnyugati és nyugati szél, bocsánat, nem volt vesző, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Ne hagyjunk senkit, folyamatosan a tűző napon álló zárt járműben továbbra sem, balesetmentes közlekedés kívánok. Pollen jelentés, a parlaghívek nagyon magas koncentrációban vannak, emellett jelen vannak a gombák, csalánfélék is, és alacsonyabb koncentrációban a pázsitfűfélék, kenderfélék, libatófélék is, ez ellen érdemes és kell is védekezni. Balatonnál is kedden sok lesz a napsütés, sokfelé lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél, délután 27-28 fok között alakul a hőmérséklet, az UV-sugárzás 11-15 óra között erős, vízhőmérsékletünk pedig 23 Celsius fokos, erre mindenképpen készülni kell, úgyhogy hát mindenféleképpen mondok majd közlekedési információkat bővebben, pedig egy kis motoromusok, ez a Wonderful World.

információk 10 óra 43-as picsítés szerint az M1-es autópályán Bicske térségében a határ felé egy műszaki hibás termű vesztek el a külső sávon a 36-os kilométernél 3 kilométeres a tollódás miatt. Az M0-as autóton a keleti szektorban az M5-ös irányába Becsés térségében két személy autó ütközött össze bizony. A 37-es kilométernél a belső sávot leszárták, elfoglalták a járművek, mögöttük 4 kilométerre szakasz és a tollódás. M3-as autópálya a határ felé vezető oldalon, Bag és Hatman között új terelést építenek ki a 47-es és 52-es kilométer között. A munkavégzés mögött már 3 kilométer a meghaladó torlódás. A 61-es főúton egy kamion az árokba hajtott előszállás térségében, a 9-es kilométernél az M6-os autópálya közelében a műszaki mentés idejére félpályás a lezárás. Komárommal az Erzsébet híd Magyar hídfejénél a vasút feletti felüljárót, figyelj, a mai nap és a holnapi nap folyamán aszfaltozzák, az tök jó. Ezért azon csak a menetrend szerinti közlekedés autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Ugye, de jó, hogy nem arra mentünk. A személyautóval és teherjárművel közlekedőknek 1-es és 13-as főút érintésével ugye a Molostori híd, ott tudtok kerülni. Az M60-as autópályán, az M6-os autópálya felé vezető oldalon a 6-os jelű Szenerkény Bolt csomópont, valamint az M6-os autópálya csomópontja között szintén aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között lezárták a külső és a leálló sávot egyben. Csak a belső sávon halad a forgalom, a munka kapcsán már 3-as a kilométernél levő szajkipihenő hely sem használható az érintett oldalon. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Sót, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak szintén. A fél útpályát is lezárták napközben, ott is a tollódások mindenképpen állandósulni látszanak. Kecskemét nyugati határában, Kerekegyháza Izsák kereszteződésnél új körforgalmú csomópontot építenek a 9-es kilométernél. Munkaidőben mindkét irányba tollódásra számítsatok, és persze ma is érdemes megfogadni, amit mondok, hogy magatokra, Boriszkára, szilpanyokra, a csúnyafajukra, kerekvilágra, mindenkire vigyázni, mert persze hazavárnak mindenkit oda is, ha elindul, talán még egy finom rizses húsra is, vedesetek ma is óvatosan. És akkor menjünk tovább, mi is muzsikával.

Kellemes napot kívánunk Ladás Szabi úrnak is! Szép napot minden hallgatónak, és neked is köszönjük szépen a kedvességetet! Mostanak pedig kitartást a melóhoz, egyszer letelik minden munka.

Puskás Tomi jobbnál jobb kocsmákat mutat nekem, tényleg az én ízlésem szerint való. Például Vecsésen található, még a név is milyen jó, figyelj, Talicskás söröző. Sándor utcában található nagyszerű becsüles hülyeszeket mutatnám be nektek. És ahogy ő fogalmazott, és ő szavait idézném, Vecsés és Monor kocsmatúrán katodik állomása lehetett volna az is, ha a nyitva tartást hozzányigazítják. A délelőtti etapról lemaradtunk, a délutáni meg még messze volt, így a köznyelben massza kocsmaként is ismert darzban felettével és egységben most csak a kerítés fölött, és az ablakon keresztül lehetett belépni. Ettől függetlenül a Talicskás név elgondolkodhatott, nehéz nem arra asszociálni, hogy anna a zárás után Talicskákban hordták innen az ittas vendégeket, pedig egyébként nem. Utána néztem kicsit, a Talicskás névnek létezett egy kocsmáros család, a Talicskásék, és innen van a Talicska név, tehát nem feltétlenül a furikra kell gondolni, hanem családnévre. Ettől függetlenül a hely magán hordozza a kocsmológia minden egyes gyönyörű helyzetét, fölfelé menettel, lépcsővel, kifelé nyíló ajtóval, ugye, hogy a vendéget kilessen gyorsan tessékelni. Fölül a kertes rész alumínium palaborítása, gyerekek, hát 70-es évek, ordítva rohan, belülről tényleg dárc van erős. Itt most így fejből számolok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dárcgép van, aztán különböző, na mondjuk ezt megpróbálom kinagyítani, hogy ezt jobban látszódjon, kupák vannak meg sellegek, itt egy nagy Julianna nevű hölgy van valamilyen szinten megemlítve, aki kerámiákat gyárt. Nyitvatartás igen 15-től 21 óráig, illetve szombat vasárnap 7-19 nyitva van, tehát azért kétféle módon is van nyitva, gondolom erre van igény, ettől függetlenül, tehát tényleg aki nagyon szereti ezt a nagyon-nagyon-nagyon kosmológiát, és tényleg ezt a féle vadromantikus dolgot alumínium palás tetővel, annak kötelező a hely, Talicskás öröző, Vecsés, Sándor utca, és fele felejtsétek el, fogyasszatok ma is felelősséggel. Itt még mindjárt Boris Kopp, Grubadosz a zenével mellett, tegyen a dal, ez a When I Miss You, az az, hogyha hiányzom.

Rossz kópagy, Borisz kópagy. Jobban tetszik kosokkal az elején. Kérem szépen, ne tekints minden lassításra, kedves kos kudarcként. Ma a tüdelmetlenség helyett választ tudatos építkezést, főleg munkában és magánéleti döntésekben, szóval tudatosan tessék építkezni. Bikák, kérem, ha valaki vagy valami folyamatosan ellenállást vált ki belőled, érdemes megvizsgálnod, miért ragaszkodsz ennyire a saját elképzelésedhez. A nap akkor oszhat előrelépést, ha hajlandó vagy egy kicsit engedni, lazítani, ikrek. Na, a körülmények azonban ma arra készíthetnek ahhoz képest, hogy rengeteg ötleted van, hogy valami sorrendbe állítsd őket. A kapcsolataidban ne került ki a legkellemetlenebb beszélgetéseket, mert éppen ezek hozhatnak tisztára egy percet, ezek is szereti. Rákok! Mielőtt visszavágna vagy bezárkóznál, adj magadnak időt, mutasd meg, mit érzel, de ne várd el, hogy a másik gondolatolvasó legyen, ugye? Oroszlám, ez különösen bosszantó lehet, hogyha nagy lendülettel kezdenéd a hónapot, de kedden valami arra kényszeríthet, hogy kicsit visszavegyél a tempóból. Egy figyelmen kívül hagyott apróság később jóval nagyobb problémává válhat, ezért ellenőrizd mindent kétszer, de csak a látványos eredményekre koncentrálj. Szűz! Vigyázna, hogy túlságosan belemerülj a hiba keresésbe ma, magánéletedben pedig engedd meg magadnak a sebezhetőséget, mert valaki csak akkor tud közel kerülni hozzád, ha valóban beengeden, az miért kell megsebezzen, mérlegelj! Ne hagyd, hogy mások sürgetése befolyásoljon ma. A béke kedvéért most nem érdemes elhallgatod azt, ami valójában zavar. Skorpió, valami, amit régóta szeretnél megváltoztatni, most újra a figyelmet középpontjába kerülhet. A valódi átalakulás bizony lassabb folyamat, idő kell rá, persze. Nyilasok! Nem visszalépés, hogyha legszívesebben belevágna a őszült terveibe, és be kell fejezni néhány ügyet, ugyanis egy kapcsolatban pedig érdemes megmutatod azt az ódaladat is, amely nem mindig magabiztos és optimista, tehát az őszinteséget. Bakvin Boriszka, a hónap kezdés olyan helyzetet hozhat, amely próbára teszi a türelmedet. Mert általában jól viseled a hosszú távú építkezést, most különösen zavarhat, ha valami hátráltat vagy megkérdőjelezi az elképzeléseidet. Ne menj bele fölösleges erő, harcokban van ilyen. Ha valóban stabil alapokon áll a terved, egy kicsit késtelkedés nem fogja tönketenni, inkább használd a napot a finom hangolásra. Egyébként hazudtam, nincs ilyen szó, hogy erőharc, olyan van, hogy harc vagy erő külön. Viszöntök, azt mondja, hogy átpetileg frusztráló lehet a mai napban, de ne dobd el emiatt a tervedet, ha valami nem működik. Valaki ugyanis közelebb kerülhet hozzád, ha mersz, egyértelműen beszélni az érzéseidről. Végül, de nem utolsó sorban, hogy mondani szokás a halak horoszkópia, kérem szépen, szeptemberben se vállald magadra mások problémáit csak azért, mert szeretnél segíteni. Egy őszinte beszélgetés megmutathatja, nem kell mindig tökéletesen összeszedetlen lenni ahhoz, hogy elfogadjanak és komolyan vegyenek. Nagyon így van, egyébként csak a jó fognak teljesülni, többével nem kell foglalkozni. Én egészen délig hozzanátok a kis pörgős musikákat, hogy évre maradjatok és jöjjön majd az ebédidő. Különben itt a bejárati ablak előtt a macskán nagyon szépen mosakszik, nagyon szép tiszta vagy már, Marcipán, gratulálok. Milyen hülye pofákat tud közbe vágni ez a macska.

Igen, és kellemes napot kívánok! Szia, kedves Boriska, szóljatok, szuper, hogy Encsike ne léttél, Pippa gyönyörű, szép kedvet kívánok neked és minden kedves esdél hallgatónak! Puscsika Encsike, szia, szia, szia, szia! És a pontos idő 11 óra, 11 perc, mondta nap kimaradt. És Kakó Gabi úrnak is kellemes napot kívánok, jó nap volt! És ő is moskó 11 óra, 11 perc. Mindenki tudja, mi a 11 óra 11. Hát az a mindegy.

milyen érdekes állatokat tartanak a... Hát állattulajdonosok, ugye emlékeztünk, hogy beszéltünk a krokodilról, vagy ugye a kajmáról, aki a állatorvos lábával a szájában sétált, aztán utána már nem kell tartani ilyet, de középkorban is tartottak ám érdekes háziállatokat, egész pontosan a középkori Európában egy-két különleges példa, mókus példa, bizony, nincs ebben semmi különbség, és a mókusok a középkorban arisztokrata hölgyek kedvenc háziállatai voltak, és gyakran ugyanúgy kényeztették és gondoskodtak róluk, mint a kistestű kutyákról. Borz, gyerekek! Most már ugye illegális borzot tartani, de régen nem volt is, státuszszimbólum volt, képzeljétek el, egészen pontosan azt mondta, hogy a tulajdonosnak elegendő pénze, vagy élelmes esetek helye volt ahhoz, hogy egyébként hadon élő, nehezen megszabadítható állatot tartson otthonában. Mennyit? Jézus Máriám! Hát kérdez szépen, Görögországban, Rómában gyakran tűrték a házakban, köszönhetően a kiváló kártevő írtó képességének egészen pontosan. 8. Henrikről például ismert, hogy számos kópolyával együtt görényeket is tartott házaként, ami azért nem a mennyét, míg a francia 8. Károly király annyira imádta a kedvenc görit, hogy egy élénk piros köntöst vásárolt neki. Na hát, papagáj már régen is divat volt egyébként, főként Ázsiából importálták ezeket a színes és beszédes madarakat, amelyet egyenesen Krisztus anyjával, Szűz Máriával, illetve ezzel párhuzamosan a tiszta erkölcsiséggel és a jámborsággal is hozták összefüggésbe. Az állatokat ugyanis meg lehetett tanítani arra, hogy kimondják az áve, ave szót, amely ugye állítólag Gábriel Arkony üdvözölte Szűz Máriát, illetve Cézár köszöntés is gondolom ismert lehet természetesen. Úgyhogy voltak akkor is fújcsátkák, csak hát akkoriban nem voltak az ennyire szabályozott körülmények.

Várveszemünk még mindig, 0-70-45-95-95, és itt lehet nekem üzenetet küldeni, és hogyha Boriszka Bulit szeretnél, vagy rendezvényekkel, hangosításokkal, akár sztárpedéggel kapcsolatban érdeklődnél, 0-32-19-48-07, Rupisán, Nablakán, Klubján, a Gettó című dallal is felünk tovább.

ismét állat hír, szalájén cukika egyébként, ugyanis apró teknős bébik lepik el a vízvezető utakat, ilyenkor nagyon különösen figyelni kell bizony. Mert kérem szépen szeptember elején, tudnotok kell, egy különleges korszak kezdődik a mocsári teknősök életében, kibújnak a tojásokból az apró utódok, majd megkezdik első önálló útjukat a víz felé. A Kördös-Maros Nemzeti Park területén is találkozhatunk ilyenkor, hát ezekkel a mindösszesen néhány grammos kicsi hüllőkkel. A mocsári teknősök életének egyik legveszélyesebb szakasz ez egyébként, éppen a kikelés után kezdődik. A nőstény ugyanis a víztől akár több száz méterre, vagy több kilométerre is lerakhatja a tojásokat, olyan helyet keres, ahol megfelelő a talaj a fészek kialakításához, főként löszös, homokos területeket. Egy fészekben rendszerint körülbelül 6 tojás található, de akár lehet 15 is. A mocsári teknősök ugye nem gondozzák kis utódjaikat, a kis teknősöknek a kikelés pillanatától önállóan kell boldogulni, a kelés időpontját nagyban befolyásolja az időjárás, a meleg napos idő ugye felgyorsítja a fejlődést, a hűvösebb csapadékos időszak pedig késteltetheti, hogy a kis teknősök előbújjanak a tojásból, kis 200 forintosak akkorák egyébként. Ha sikerül eljutniuk a vízig életük első az időszakaszában apró élő lényekkel, szúnyoglárvákkal és kisebb férgekkel is táplálkoznak. Kedvező körülmények között egyébként elérhetnek akár 50 évig is, különösen fontos a vizes élőhelyek a pontosság, az óvatosság. A néhány grammos állatok könnyen észrevétlenek maradhatnak az úton, vagy a növényzet között, miközben elsően gyújtsukat megteszik, nagyon vigyázzatok. Ahova a belépés életveszélyesben szigorúan tilos, 4 sziget egyébként, ez pedig kicsit később, ahol nem is látogat a turista, mert például ott a teknősöket külön olyan törvény védi, hogy ilyenkor nem is lehet oda menni. Itt is vigyázzunk a kis teknősökre, mert aranyosak szeretni való. Na, ha már kicsit hétfő van, akkor egészen pontosan még majdnem pél napig, akkor a Black & Crown-tól jön egy kis dal, és édes hétfő, ez a Sweet Monday.

és természetesen a mai nap folyamán kedv van. Csak azért kineveztem hétfőnek a mai műsort, mert természetesen iskola kezdés miatt sokan hétfőnek éljük meg ezt, úgyhogy ezen a hétfői kedden szép napot kívánok mindenkinek.

egyébként engem teljesen megkevernek ezek a hétköznap, ünnepnap, ilyen hosszú hétvég, olyan iskolakezdés, mindig hétfő volt iskolakezdés, a tököm neked kellett tenni, most tényleg azt mondtam, hogy hétfő van, na mindegy. This Monday, Tuesday, Friday, Saturday, mindegy. Az a lényeg, hogy itt vagytok. Hír, hogy nem baj, persze, hogy nem baj. És jön az minden nap finom. Hír, hogy nem baj, persze, hogy nem baj.

Tudom, hogy persze nem mondjátok semmilyen rossz indulat. Csak rögjük magam, hogy nem tudom eltölni a napokat. Hogy azt képzeljétek el, hogy azért a munkámmal kapcsolatban azért igyekszek odafigyelni a napokra. Én mennyire hülye vagyok az ilyen dátumokkal kapcsolatosan. Volt valamelyik évben, hogy 2 darab péntek 13 volt egymás után, hiszem június és júliusban. Ez ilyen nagyon-nagyon ritkán van ilyen, és akkor pont abban az évben volt. És mind a kétszer lakodalom volt péntek 13-ára, és a június meg júliust elírtam, basszus. És marha nagy keveredés volt, hogy melyik lakziba hova kell menni, és marha cigi volt, gyerekek, úgyhogy... Szoktam mondani, hogy rajtam már ilyenkor a kosó sem segít, pedig ugye az mindenki segít. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy kiigazítottak, persze, természetesen örülök ennek, és amúgy tényleg hülye vagyok, hogy azt hittem, hogy azt gondoltam, hogy hétfő van.

A legdurvább egyébként, hogy néha a Néma Móriám is annyira borzasztó, de milyen koncertet hangosítottunk, és nekem rám hálóta megtisztelő feladat, hogy felkonferáljam Demjén Ferencet, ugye mindenki ismeri, óriási mindendíjas, óriási sztár, örökifjú, és egyszerűen elfelejtettem a becenevét, hogy Rózsi. Polgasztó rossz volt. Egyszerűen jött egy ilyen rövizelet, és akkor mindenki óriási tapsolovációval, helyehújával fogadja a nemzet művészét, a Kossuth díjas, Liszt Ferenc díjas, köztársaság díjas, fantasztikus lágergyáros Demjén Ferenc, akinek az a beceneve, hogy mondjuk egyszerre, most úgyis tudjátok, mondjátok egyszerre. És úgy örültem, hogy azt mondták, hogy Rózsi. Nem mondtak valami másik növényt, mert rajtam teljesen látod se képsel. És még annyi hallatszott a mikrofon, fölvettük a koncertet, annyi hallatszott benne a végén, hogy basz meg, tényleg Rózsi. Szóval ezt tényleg nézzétek el nekem.

Na, hát kedves Mordor, mert csak is sziasztok, sziasztok Pécsről! Jaj, de szép helyről írtok nekem! Remélem megvan még a jó kis Nepko ott Pécsett. Meg a Szenes. De sokat jártam oda egyébként. Szóval, szia, üdvözlök téged Móra, Norvé és Mária Pécs, hogy jók az ennek legyen szétapot, köszönjük szépen! Hát üdvözöllek benneteket, kedves Mária és kedves Norvé! Örülök, hogy itt vagytok!

Let me go back to the school. Azaz vissza az iskolába. Több cukk folytatásban.

Az egyik visz mindig megmaradt, hogy megjegyzem a szívás gombostot. Egyed, Egon, ugye, mert Egyed és Egon névnapja is van ma. De a barátaim nagyon boldogat, akik Egyedek és Egonok. Az Egyed görög-magyar eredeti jelentése pajzshordozó, az Egon pedig az Egbert, Egmond, illetve satöbbi ószász és középnémet beszélőjéből önállósult. Vannak furcsa másodlagos névnapjaink. Dagom, Érgedő, Kender, Odion, Veri, Tabella, Gedeon, Gilda, Józsua, Karion, Verina, Ignác és Tamara, Zádor, Artur névnap is van egyébként. Holnap majd a Dorinák és Rebekák ünnepelik a névnapjukat. Boldog névnapot, kedves Rebekák és Dorinák, majd előre is, és a születésnapot nem hagynám ki. Boldog szülcsenapsit kívánok mindenkinek, akinek ma van, vagy éppen ma tartja.

egy nagyon gonosz kiírás közben itt olvastam, most hát, hogy így beleveszek ilyeneket is. Mi az a sok hátizsákos gyerek, valami kirándulás van, Takács Robi? Igen, az!

Sok közlekedési információ. Bődi Szabi, nekem, hogy M0-11-es kilométer kőnél utoléréses baleset történt három kamionnál, Hegyeshalom felé már alakul a dugó. Most tartok vecsésre, remélem visszapel jó lesz, bízunk benne, hogy már azóta megnyugszik a dolog. Úgyhogy kitartás különök neked és balesetmentesed természetesen Szabikám. Na, Krisztinvel vettem, megyünk viszont kicsit messzebb, nem mint vecsés, jön a számenek címe Tokió!

Na keresztül 87 éve tartjuk a második világháború emléknapját, ugye nem ünnepét, ezt mindig ki kell hangsúlyozni, hiszen nem jó dolog ez a világháború, ígyétek el nekem, nem finom. 32 éve Pécs napja, hogy jelzem a pécsieknek, akik hallgatnak, hogy van Pécs napja, annak emlékére, hogy megszületett az egyetem alapítására feljogosító beleegyező oklevél, 1994 óta tartjuk, úgyhogy hát kedves úrék, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó Pécs napját kívánok. 384 éves született Betlen Miklós gróf, erdélyi államférfi kancellár és emlékiratíró. De rossz az érkezett nélkül elolvasni, tehát emlékiratíró volt ő. 373 éve Nürnbergben megszületett Johann Pachtbel, német zeneszerző, hát őt tartják Bach előfutárának. 237 éve született Lady Margaret Blessington, angol írónő, társasági hölgy. 194 éve született Veres Ferenc fényképész és szakíró, a magyar fotótörténet kiemelkedő alapja. Az örülök, hogy társasági hölgy, egy nagy is egy titulus, nem? Ez olyan, mint a korai celeb. 167 éve forgalomba álltak az első pommanféle vasúti hálókocsik a Chicago környéki vonalakon. Ezek a legkényelmesebb kocsikról beszélünk, kérem szépen. 164 éve született Köves Ligeti Radó, geofizikus, csillagász, egyetemi tanár, akadémikus. 154 éve Európában harmadikként Budapesten megalapították az Iparművészeti Múzeumot, és szintén 154 éve született Brühl Adél, azt, hogy nevén Diós Ödönné, ugye ő volt Léda Adéndre.

Groove Control! Lassan a Finisberry Haladván. Az utolsó felvétel az érkezik. Melanie, szia, Sweet című dalával. Érkezik mégis, ezzel meg is köszönöm a megtisztelő figyelmeteket. Igyekszek majd nem sokára érkezni. Melyik nap még nem tudom, de addig is nagyon-nagyon kellemes, jó és vidám Super DJ Rádió hallgatást kívánok mindannyiatoknak. Boriszkát hallottátok az elmúlt két órában. Szevasztok!

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket, vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontja miatt keressétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk!
2: Super DJ Rádió! Kattanj rá!
3: Trying to seduce you.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
1: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.
5: Kattanj ránk.

0: Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ.

0: Hungarian web radio station. Super DJ Radio.
1: A Super DJ Radio híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris Anel.

makes an announcement. Please refrain from not smoking.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neve.

sehol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán, s mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Hát csodálatosan szép kedd délután, de kora estét kívánok, vagy ki minek veszi. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen határon túl. Ott is, ahol a kis kultafalkú malasztúr, érezzétek jól magatokat a Super DJ Rádióval. Még mielőtt elfelejteném, a Viber számunk 0670 45 95 995. Hoppá, csak így! Hát remélem mindenkinek csodálatos napja volt, nekem is az volt, egy kicsikét házi munkáztam meg, mi egyéb fúrás, faragás, de amúgy minden rendben. Haverok, buli, fanta, ez is lesz, nem szamba. És hát itt vannak a Viberesek, már itt van a kedves Isa István és családja. Szép kis idő után kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Örülünk neked, hogy újra itt vagy, az Isa család jelen, és már számítottunk rá, de csodás késő délután kívánunk mindenkinek. Köszönjük, kedves Isa család, néktek is. Itt van kedves Mazsi, szép délutánt és jó adást kívánok néked, Kukori bácsi. Hát köszönöm, kedves Mazsi, néked pedig kellemes fülelést kívánok. És itt van Mihalovics József is. Szia, a mai napon is köszöntelek, Gábor. Hát én is köszöntelek. Értem én, de nincs semmi gond. Tőled bármit. És hát akkor szóljon Fancy. És átvárom, hogy zaklassatok a Viberen, kedves hallgatóim, örülök, hogy itt vagytok, kellemes fülelést mindenkinek, remélem a gyerekek már hazaértek az iskolából, az ünneplőket lehet ismét kimosni, vasalni,

Megérkezett a Viberre már Bagyesz is Csorvásról. Szia Kukori bácsi, Bagyesz a hegesztő jelen. Szép napot neked is minden szuper hallgatónak, jó műsorszórás. Tehát szorom én. De ne vagyunk elegen. Hát kellemes zenehallgatás, kedves szuperek, és nagyon jó

Most meséljetek, milyen volt a napotok, az enyém nagyon tűrhető. Most már, hogy a névnapi ajándékot fölfúrtam a konyhafalára, most már fantasztikus. Szóljon a bombon, haverok, buli, szamba!

Bencsikenek biztos úton van, ne zavarjuk, hagy vezessen nyugodtan, kellemes fülelést, kedves, és csokkolom, kedves kis ördög, remélem alakulnak a dolgok.

Hát egy kedves Mazsi írja, hogy 31 fok van nála a lakásban. A nálam itt most a stúdióban 29. Kellemes izzadásra való felkészülés és jó bulizás, kedves szuperek!

0: valód nekem a család, mint saját magam. Én ezzel nem foglalkozom. Ha nem tetszik, akkor bekapcsolom a ventilátort. De hát ahogy alakul, úgy puffan. És már is megyünk tovább Kenny Rogers-szel. Itt a Super DJ Rádióban.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns.

Imádom Kenny Rogers számát, azért nem pompogtam bele általában, amiket szeretek, és ami úgy nagyon tetszik, abban vagy keveset, vagy egyáltalán nem dumálok bele. De kedves József, hogy visszatérjek a felvetésedre, lehet, hogy olyankor egy frissítést kellene adni a lejátszódnak. Nem tudom, mert azért annyira szenilis még nem vagyok, hogy ismételgesek ugyanazt háromszor. Esetleg, hogyha a Viber számról van szó, vagy ilyesmi, az igen, de úgy különösebben nem. Ez pedig már Josh és Utah, és üdvözöllek kedves Csörgő Zsolt, Zsolca, hello Kukori bácsi, én is úton voltam. Szép napot, viszont kívánom kellemes fülelést, és a tegnapi hiányzást majd légy szíves indokold meg. Köszönettel veszem.

hát mekkora szél van nálatok ott, kedves József, hát nálunk enyhe szellő fújdogál, nagyon kellemesen. Persze, Zsoca, nagy félreérts, csak viccből mondtam. Fagyos a szívem, tudod?

És most pedig egy érdekes formáció következik, a Culture Club és Csabi Checker szólít a Super DJ rádióban, ahol Kukori bácsi próbál megszórakoztatni benneteket a elkövetkező közel két órában, és jaj, elfelejtettem kedves Boriszkának megköszönni a délelőtti adását, köszönjük szépen, várunk vissza!

Csak hát a legtöbb filmjeit és bármilyen vele kapcsolatos dolgot láttam. Azért nem mondom, hogy az összeset, mert mindig van valami új, amit az ember figyelmét elkerülte, vagy valami, de amúgy általában mindig megnézem. Nagyon tetszenek.

Kedves Házi is, szép napot a hallgatóknak! Kukori úr csapatja a zenét, ahogy a kakas a szemétdombon elveszi az eszét, de ő csak nyomja a jobbnál jobb zenét, és a hallgatók szeretik, ezért jó fej is az öreg, kappan, ismeri a humort elég gyakran. Kakas úr, ma jól nyomod, legyen ezért szép napod. Pacsi el is, hát köszönöm, kedves Házi. Megpróbáltam szépen elmondani. Most pedig már a Zanzibár, szólj már! Emelem kalapom.

szervusz, kedves Robi barátom, örülök, hogy látok. Kívánok neked is kellemes zenehallgatást. Ha ott a család, akkor néki kis nagy ölelésem. És nem tudom, kedves párodnak már mutattad azt a Renaultot, amit megosztottál? Szia! De gonosz vagyok!

Igen, itt volt Zanzibár. Most pedig ismét külföldi vizekre vezünk, szóljon a Comedance Band és az Island of Dreams.

most már is ismét külföldi vizekre elvezünk, majd a Headway következik, a Václav. És hát elmondanám a Viber számunkat, 0670 45 95 995. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, hisz nagyon szereti, higgyétek el. Gyertek, gyertek, szuperek!

kedves szabados Melinda, akkor teljen hamar, ha már dolgozol, remélem a jó zenékkel gyorsabban telik. Vigyázz magadra!

közben, vagy ezt neked is köszöni szépen, Melinda. És nem sokára egy magyar dallal megyünk majd tovább. Konzsuzsa következik majd, egyik kedvenc dala, legalábbis részemről.

Bácsi. Szia Kukori bácsi, lassan hazai vizekre elvezek én is, szép napot az erő legyen veled, hát köszönöm szépen, viszont kívánom, és csak óvatosan, száraz aszfaltot, és tudod, mindenkit hazavárnak, csak a családnak, üdvözlök mindenkit, kutyusokat is, párodat is, mindenkit. Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

Régen föltették kérdést nekem, Bagyesz, hogy vajon Mátyáséknak hogy sikerült a 13. házassági évforduló, tudjátok, a rendőrlánynak meg a párjának. Hát reméljük, megkapjuk a választ.

után megérkezett a Laci bácsi is, képzeljétek el! Üdvözöllek, kedves barátom, és mindenkit, aki Kukori bácsit hallgatja. Hát, köszönjük szépen, Laci bácsi, jó fülelést kívánok neked! És jöjjön a négyes vágája a London Beat, és megyünk tovább, tovább! Hagy zakatoljon a gőzös!

Később megérkezett a Viberre kedves Bazsi is. Sziasztok, Super DJ Rádió hallgatók, szia Kukori bácsi, még Sárospatakon melóban, de fülelünk. Hát kellemes fülelés, kedves Bazsi. Teljen hamar a munka, vigyázzatok a tepsépségetekre, és jó fülelést, örülök, hogy itt vagytok.

kellemes estét kíván mindenkinek. Köszönjük szépen, viszont kívánom. Bálint Erikának üzenem, hogy utólag is boldog névnapot kívánok neki. Hát, kedves Bálint Erika, és minden Erika, boldog szület, és boldog névnapot kívánok mindannyiótoknak. Hát, párom is Erika.

azért is nem nevezted meg a másik nevét, a Dietlef Bohlen. És akkor most ismét hazai vizekre elvezünk, kedves hallgatóim. Szóljon a United, és a hajnalban még a nap is más. Hát bizony, a hajnalban kegyetlen a nap. Nagyon kicsi.

az igazság, hogy ezt csütörtökön hajnalban betenném a autóba, a zenelejátszóba, de attól félek, hogy a drága kicsi fiam rácsapta a kezemre. Ugyanis ő a sofőr.

kedves Mazsi, 4:30 és 4:40 között. Mikor, hogy sikerül a gyerkősznek elkészülni? Hát igen, akkor még sötét, de már azért még szokott világos lenni már. Mondjuk most már sötétedik hamarabb, mármint világosodik később. Ezt jó megmondta. Nem baj, ha már voltam a Dead Talking, akkor következzék a Bad Boys Blue-t a Super DJ Rádióban, ahol Kukori bácsi azt se tudja, hogy kicsoda.

Hát Laci bácsi is beszól, hogy 5-kor még sötét van. Jó, hát még nem mostad ki a szemedet. Hát persze, Laci bácsi. Én már szoktam a derengést látni innen, ahogy kimegyek a kert.

De azért annak nagy örülök, nem voltál itt, már mondtam a hallgatóknak, hogy jövő héten szombaton tartani fogod bennem a lelket. Nagy örömömre olyan finom kaját rittyentünk a csajoknak, hogy az valami fergeteges, ugye?

barátom József, te pedig pervez vagy. Nem, ők most nem jönnek, de jönnek még csemegék.

És írja nekem Mazsi a Viberen, hogy náluk tegnap jó másfél órát esett az eső intenzíven. Na, az nagyon szuper, az tényleg nagyon jó. Itt Budapesten legalábbis gubacsi dűlön, ahol én élek és virulok. Itt három, azaz három darab csepp esett.

Hát köszönöm az együttérzést, kedves Mihalovics József írja, hogy nyomasztó lehet az a hajnali 5 órás sötétség. Hát gondolom, te nem akkor kezd. Hát igen, hát ilyen az élet. Na megállj!

Messengeren bejelentkezett hozzám legnagyobb kritikusom, Klingon barátom. Ő Manónak szokott becézni. Jó reggelt, Manó, hiába titkoltad, hogy mikor vagy, a füleim mint a verebek ráakadtak, úgyhogy ennyi volt a viháncolás, most már szedd össze magad, jó adást. Hát köszönöm, kedves barátom, tegyelek a kopaszok közé.

Rosszul mondtam, mert ma hajnalban esett, írja nekem Mazsi, de hát a Csorbásról pedig írja nekem. Kedves vagy ez, hogy náluk 1150 cseppeső volt, ami semmire sem volt elég. Hát igen, igen, országszerte másképp, és kerületenként is másképp esett a csapadék. De hát ilyen az élet. Most pedig egy olyan dal következik, amit nem az eredeti előadó énekel. A régi csibészek következnek a 100 fok Celsius előadásában. Itt a Szuper Dj.

Azt látta, de Laci bácsi, hogy a Szirmai Tibi hogy lefogyott, azt a terem kupoláját neki. De mondjuk, ha én olyan vén lennék, mint ő, akkor megértem. Jó, hát csak víz volt, tudod. Tárányos kis kapufa.

tényleg jó is, hogy említettem a kiflit. Tehát van még sós tanglim, és akkor békönös tepeltő hozzá, kis tejföl, kis lilahagyma, paradicsom, nagyon jó, meg lesz a bacsi. Lehet, hogy itt jöttek hozzá egy jó kis kitromos tej.

ne haragudj el, Lilisett kérem, írja nekem vagy ezt a hegesztő. Hogy lehet így szép varratot húzni, hogy állandóan röhögtettek? Hát bocsi vagy ez, ne haragudj, ilyen az élet. Hát ha azt tudnád, hogy mi következik most, egyik legkedvesebb előadom, magyar, de sajnos most

Egészségedre, kedves József, és kedves másik József, neked is egészségedre. És akkor most külföldi vizekre elvezünk, kedves szuperek, Szolja Tu Yang és a Szél

tegyenek a kopaszok közé, kedves Mihálovics József! Ezután következő második az lesz, de most egy kis promó, és utána Roni következik itt a Super DJ Rádióban, ahol még Kukori bácsi Csűri csavarja néktek a hangjegyeket és stílusokat egészen 19 óráig, és 20 órától Zsolti érkezik hozzá.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.
1: Szóljon a Ronitól a Latin Serenade.

Kedves Super DJ Rádió hallgatók, segítsetek már a Vinka pirgálónak. Az igazság, hogy én fröccsöt szeretnék inni, de enyhén savanykásat. Milyen bolt ajánlatok hozzá, hogy milyen bolt hoz tegyek szódát? Meséljetek már nekem, hogy egy igazi, finom, enyhén savanya fröccs melyik borra a legjobb? Segítsetek! Most pedig töltsét csinálok a kezemből!

igen, Zaratnai Cini után az Edda következik, ugyanis Viberen bejelentkezett Vajkócról. Kedves Denisa, szia, egy Edda számnak is nagyon örülnénk, ha a vajkóciak hétvégén a koncertjükön voltunk, és egy kicsit felidézhetnénk az óriási bulit. Üdv és puszi a vajkóci kemény magnak, és persze neked is. Hát köszönöm, kedves Denisa. Jöjjön! Gyere, őrült!

0: ezért vagyok őrült, kicsit őrült.
1: Jó van, már kapom az ötleteket, nagyon jó, majd sorolom.

jelentkezett Ádám Győrből. Szia Kukori bácsika, jó adást kívánunk neked, jó adást kívánok innen Győrből. Hát köszönjük szépen, kellemes fülelést. Örülök, hogy itt vagy.

Úgy lesz, vagy ez? Bepótoljuk. Na hát akkor már kaptam ilyet, hogy mindjárt mondom, azt mondja, hogy Sadorni a Varga pincészettől, nem rossz, majd utána nézek, és kedves Mihalovics Józsefit, a olasz Riesling, vagy Savanyú Blankot, Savanyú Blankát. Na most akkor jöjjön Fancy! Szélem minden jéj!

Semmi állom is József, hogy miért kell a savanyú. Hát mert én azt kívánom. Ennyi savanyán legyen a tröcs, mert hát a melegbe az a jobb szomjoltó, nem? Ugye?

De az a helyzet, én úgy szeretném, hogy a pohárba egy újnyi bor, és a többi, a háromnegyede, az meg szóda. Szóval én nem a bort szeretném töményen, hanem inkább a szódát. Én inkább ilyen szomjótónak gondoltam, nem azt, hogy éze utána kóvályogjak, mint gólya focsa levegőbe. Hát vigyázni kell a csajokra. Hello!

kedves Kukari bácsi, sziasztok, szuperek, Encsike fülel, mint mindig. Eddig is csak foglalt volt a kis kezecském, verivel, kis kezivel, ja, kormányoztam. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Örülök a meglepinek, mint mindig, kellemes zenehallgatást nekünk, és jó adást neked, puszcsika, Encsike. Hát köszönjük, hogy itt vagy végre. Csodálatos, szép délután. Köszönöm, Mihalovics József, bíztam benned. Jó van, ezért megmondalak asszonykának, megállj.

Mindjárt jön Csorvás is, Bagyesz is. Figyeld meg, ő is mondja, hogy puszi Jencsike, hiányoltunk. Bizony, bizony. Most pedig jön a Bubblegum. Itt a Super DJ Rádióban.

van, vagy ezt odafigyelni azért a varratra, rendesen a kezed másoljához. Átadtam Encsikének, átadtam már, hogy te is puszilod.

akkor lemegyek a pinyóba, aztán körülnéz. Ja, nincs is pinyóba. Nem baj, ahol tartom a borokat, majd meg körülnézek, biztos van valami hasonló. Majd megkóstoljuk mindent. Hát legfeljebb majd dalolászunk. És nem sokára jön az FLM, ismerős dallamok jönnek a Whitefülűeknek. Hát igen, igen, ezt a kedves beteg kollégám Szatmári Zoli szokta sűrű játszani. Hát most én is leadom. Ráncok a szemem amatt.

engem az bosszant, hogy a 13. születésnapos rendőrnő, vagy nem születésnapos, hanem házassági évfordulós Mátyás még nem jelentkezett be. Hát az nem veszi az adást. Pedig kíváncsi voltam, mi volt az Action Man.

Igen, igen, tudom, hogy jamaikai nándi dala ez, de hát azért leadtam, mert tudom, hogy mások is szeretik. Köszönöm, kedves Mazsi. Most pedig jöjjenek az emberek.

Na jó, van már, annyian vagytok, hála a jó égnek, de örülök neki komolyan. Csorbásról, kedves Bagyesz is kíváncsi lenne, hogy a 13. házassági évforduló a rendőrnénivel hogy sikerült. Kár érte, jó idők volt. Ez jó szöveg, Csorbás.

következik majd még egy ex következendő dal után, majd beolvasom a párodnak.

Hát igen, igen, az a helyzet, hogy tudom, nem is láttam még, de szerintem tudom, hogy Jencsike mit szeretne. Hát megint a többség dönt, ha azt szeretnétek, hogy maradjak egy órával tovább, amíg nem érkezik Zsolti, hát akkor tegyétek fel a kezeket, és jelezzétek valamilyen úton, formán, vagy füstjelekkel, vagy kézjelekkel, hogy maradjak még egy órát tovább. Ez rajtatok múlik. Most pedig Betty Love. Repülj tovább!

Hát tényleg emelem kalapom, nagyon kedvesek, aranyosak vagytok. Maradok egészen 20 óráig, de ezt jeleznem kell a följebb vitelnek, nehogy véletlen valami gond legyen. Köszönöm, aranyosak vagytok.

Jó, és újból itt vagyok, kedves hallgatóim, jelentettem mindenhova. Itt vagyok újból, és mindjárt olvasom majd a hozzászólásokat, egy kis türelem, de bemondom a következő dalt. Ocsó Macsó következik Matthew nekem. Jó, hogy itt vagytok velem, és ennyien szeretétek, hogy maradjak még egy kicsit tovább. Köszönöm szépen, aranyosak vagytok. Kellemes fülelés mindenkinek egészen 20 óráig.

is Alexandra. Szia, Szandi vagyok, Markazról, Atikámmal. Ma van a 12. évfordulón. Kívánok még nagyon sok boldog éveket nekünk. Van két csemeténk, az életeink. Nagyon szeretlek, Ati. Köszi, puszi. Hát, kedves Alexandra, kívánok néktek még sok-sok évtizedet boldogságban, egészségben és szeretetben. És nőjenek föl nagyra azok a gyermekek egészségben veletek együtt. És minden jót kívánok, és köszönjük, hogy itt vagy.

Szia, Kukori bácsi, küldöm a füstjelet nagy tancsáról, túlról megszavazva. Szuper vagy. Köszönjük szépen. Én köszönöm, ti vagytok a szuperek. Jó bulizás, kellemes fülelés mindannyiótoknak. Érezzétek jól magatokat. Nekem nagyon jó, hogy ennyien itt vagytok velem. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek. Nagyon aranyosak vagytok. Kellemes fülelést mindenkinek. És akkor már is szóljon a Zabba és a Fernando. Kedves kis Alexandra, képzeld el, hogy most ezt Atinak énekled. Úgyhogy Ati, nem az, hogy Fernando.

Szervusz, Mezei Gyula! Ali, most értem az a munkából, jöhet a jól megérdemelt pálinka, sörital. Az nem kérdés, hogy maradj, a párom dolgozik, én meg szabadlábon, akkor ad szóljon. Hát reméljük, hogy Mátyás is szabadlábon van a 13. házassági évfordulójuk alkalmából, de nem jelentkezett még. Jó szórakozás, kedves szuperek, jó fülelést! Kukori bácsi itt van egészen 20 óráig, 20 órától pedig Zsolti érkezik hozzátok remek műsorával. Érdemes továbbra is minket hallgatni.

Remélem sikerült mindenkinek úgy válaszolgatni, bízom benne. És már is megyünk tovább a Bay City Rollers előadásával itt a Super DJ Rádióban.

ne feledjétek a Viber számunkat 0670 45 95 995. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, is szereti. Hát kellemes fülelést. Önök a Super DJ-re.

az a helyzet, kedves Bagyesz, hogy még nem tudom, mire jutottam a borokkal, majd még addig puhatolódzok, még van addig több mint másfél hetem, hála jó égnek. Majd biztos sikerülni fog. Amit az ember nagyon akar, az tútira sikerülni fog. Most egy olyan dal fog következni, amit frissen, ropogósan ma találtam, és valahogy hajadzik az én, mármint én felém. Az előadó az Csikolino lesz. Figyeljétek! A Vén Kujon dala! Itt a Super DJ.

Kedves Mihálovics József, jó éjszakát kívánok, kellemes időtöltést, jó pihenést. Hát pedig nem maradsz erről a jó kis dalról, de hát te tudod. Jó éjszakát!

Hungarian web radio station, Super DJ Radio. Ez pedig már a Moho Sapiens és az Angyalbőrben, itt a Super DJ Rádióban, ahol még Kukori bácsit kell kibírnotok egészen 20 óráig. Kellemes fülelés, szuperek!

És akkor elismételném a Viber számunkat 0670 45 95 995. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, is szereti. És már is következik a Honeybee, nem, DJ Bobo és Sandra.

És akkor ismét hazajövünk, szóljon a Honai Beast és Daniel P. Gergő itt a Super DJ Rádióban. És jelzem, már csak fél órát kell kibírnatok.

És már is következik Fancy Long Way to Paradise. Mi van veletek, szuperek? Semmi, ahogy DJ Schulci szokta volt ma mondani.

reggel, igen, az a helyzet, hogy még annyira sokat nem kerékpározok, de a vonat az jobban megy, pláne a szerelem vonat, ugye? Hát szóljon Demién Ferenc itt a Super DJ Rádióban, de a bicikli is ott van a toppon.

0: vonat indul. Hát gyere, kapaszkodj belém, az gyerünk!
1: Azt sem tudtuk, hogyan szeressük.

Szóval 20 órától ne menjetek sehova, hanem maradjatok itt a Super DJ Rádiót hallgatván Zsolti remek műsorát. Bizony, biztos vagyok benne, hogy kitesz magáért a kolléga. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni, most pedig a Neoton Família következik.

Zsota írja, hogy vettem egy válpát, és ingen gatyám ráment. Jó étvágyat, nagy Zsota! És kedves hallgatóim, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem határon innen, határon túl. Ott is, ahol a kis kultafarkú malasztúr, mert bizony ezután már csak a búcsúzdalom jön hátra. A szokásos Daniel Figelgötől elmegyek. Kívánok mindenkinek jó éjszakát, de előtte fogadjátok szeretettel Zsoltit remek műsorával. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg, vigyázzatok magatokra és egymásra, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, bízom benne, hogy egy kicsikét sikerült szórakoztatni benneteket, higgyétek el, ez volt a célom. Legyen szép az estétek, a hetetek, és mint említettem, vigyázzatok magatokra. Jöttömre majd napfelkelte felől, számítsatok, egyszer majd jövök, a héten már nem nagyon valószínű. De köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltatok velem. Szép estét, és fogadjátok Zsoltit nagy szeretettel. Sziasztok!

Hát hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép és nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek. A mikrofonnál már Zsolti és hátal a játékon. A Dream Dance, ahogy ígértem nektek tegnap, ugye azt mondtam, hogy nagyon fogom válogatni a zenéket, hát nagyon is válogattam. Úgy érzem, hogy a javát hoztam a legesen legjobb Dream Dance zenéket a 90-es évekből, mindegyike feldolgozás, vagy valamilyen, hogy is mondjam, változat, vagy egy rádió edit, vagy egy single cut verzió, de itt ma este eredeti verzióba zene nem fog szólni, csak is a kemény feldolgozások jönnek, és hát ugye már alapból a Dream Dance nem egy gyenge stílusú zene, elektronikus, és tele van energiával ez a zenei stílus, és azért tényleg olyanokat hoztam, gyerekek, hogy érdemes lesz meghallgatni ezt a két óra hosszát, hiszen olyanokat fogok játszani, amiket még nem játszottam, vagy pedig, ha már játszottam ebben a verzióban, ahogy ma fogom mutatni, úgy még biztos, hogy nem. Hát először is engedjétek meg, hogy Kukori bácsinak megköszönjem az előző műsort. Nagyon jó volt Kukori bácsi, élveztem végig, szeretem a magyar zenét is, és tényleg jókat hallgattam, ugye? A retro a minden. Nem tudom, hogy miért, de magyar zenében mondjuk szeretem a mostani, mai magyar zenéket is, de amikor retro magyar zenét hallgatok, az egy teljesen más érzés. Sokkal jobb. Hát gyerekek, mondom nektek, hogy gyertek hozzánk a Viberünkre, és mondom a Viber számot 3670 45 95 99 5 a vége. Aki még nem tette meg, hogy csatlakozzon hozzánk, azt tegye meg, azt mondom. És hát írjatok is nekünk, mert mindig reagálunk valamit. Na meg még, hogyha zenei kérésetek is van, nálam lehet zenét kérni, de azt mondom nektek, hogy mindig az adott műsorhoz hasonló zenét kérjetek. Tehát most nekem ne kérjetek mondjuk egy ilyen Dream Dance zenei összeállításba, mondjuk egy rock zenét, ugye, mert hát az nem nagyon illik bele. De nálam nincs lehetetlen, ha egyről van szó, azt is lejátszom, mert hát én is szeretem mondjuk a rockot is. Na de hogy mik fognak szólni ma este szerintem, hogyha nem árulok el semmit, hanem majd jönnek a zenék szépen, lesz olyan is, ugye, hogy ez a fél óra tiszta zene, amit úgy kiválogattam, hogy abban a fél órában nem szabad beszélni, az is meg lesz ma este, és hogyha kérésetek van, egyefene legyen. Na most egy kicsit sokat beszéltem, úgyhogy a következő zenét meg fogjuk hallgatni. Hú, mondjam, legyen meglepi, ismeritek a zenét, és remélem, hogy nem így, ahogy én játszom, egy nagyon jó kis Pulsar Driver verzió.

Hát gyerekek, én nem is tudom, hogy melyik zenébe beszéljek, vagy melyikben ne beszéljek bele, mert itt a zenék úgy vannak, hogy a vége is valami érdekesség, és az eleje is valami érdekesség. Hát inkább úgy döntöttem, hogy a zenék végébe az elejét meghagyom, mert hallani kell, ahogy kezdődik egy igazi Dream Dance zene, mindig nagyot mutat mindjárt az elején, és ugye a közepe felénél van, amikor letisztul a zene, hát az az igaz. Nagyon nagy érték. Bandesz a heggesztő itt van velünk, aki azt írja, hogy szia Zsolti, vagy ez a heggesztő jelen csorvásról, üdvözöllek drága barátom, téged és minden Super DJ rádió hallgatót. És hát ugye most már nem dolgozik Bandesz, csak is a zenéket hallgatja. Hát én azt mondom neked, hogy érdemes velünk maradni, mert mindig nálunk a legeslegjobb zenék szólnak. Most a Dream Dance kapja a főszerepet. Hát jó pihenést kívánok neked, és kellemes kikapcsolódást. Aztán Mazsi is itt van velünk, aki szép esét és szuper adást kíván nekem. Hát Mazsi, nagyon-nagyon szépen köszönöm. És itt van velünk Isa István is, sőt, mondhatnám azt is, hogy az Isa család is itt van velünk, aminek nagyon örülök, mert ők is nagyon-nagyon tudják értékelni a jó zenét. Ők azt írják, szia, szép estét kívánunk neked, kedves Zsolti Erdélyből. Erdőszentgyörgyből az Isa család jelen, és nagyon örülünk, hogy újra hallhatunk téged, de szuper, hogy itt vagy, oda neki hadd szóljon, hát fog szólni, az biztos, hogy hatalmasat fog szólni. A műsor elején egy kicsit lájtosabb, aztán a közepe felé egy kicsit meg fogunk borulni, meg fogunk badulni, és azt fogjuk mondani, ugye, hogy nagy gyerezene. Hú, gyerekek, meglepi zeném a következő is, de mondom a nevét, az előadó nevét. Lady Tom következik, és egy olyan zene, amit többféle verzióban már megjelent állapotában, tehát egy lemezen már többféle verzióban jött ki. Na most én a Party 1-et fogom játszani.

a gyerekek, ez a Dream Dance zenei stílus, azt tudjátok, hogy a rockon stílus, mondjuk a trance-el és a technóval is egy kicsit, hogy a technóval mennyire hamarosan fogok mutatni egy zenét, ami Dream Dance-ben, de a zene címe az lesz, hogy Techno Harmony. Na de még előtte Miss Shiva, és azt fogja énekelni, hogy My Secret.

Nos hát gyerekek, közben Győri Zoltán is velünk tart, aki szép ősz estét kíván nekünk, így az ősz első napján, na meg jó zenét. Hát nagyon szépen köszönöm, Zoli, én meg neked kívánok nagyon-nagyon jó zenehallgatást velünk a Super DJ Rádióval. És hát gyerekek, ahogy mondtam, ugye, hogy a Dream Dance rokon stílusban van a technóval, na meg a trance-el is, ugye? És én már is mutatok egy példát nektek, a Techno Harmony című dalt, ami My Love mixelve fog szólni, nagyot fog szólni, és nem fogjuk unni.

Nos, ugye, hogy nem volt egy unalmas zene, ami baj mondjuk nálam, hogy azért ez a zene egy kicsit rövid volt a következőkben. Hypertrophy, nagyon-nagyon, B. Norman vs. Killing Lop remixelve, ami még rádióedit is ráadásul.

neked bocsánat, hogy megint kotyogok, beszélek, de muszáj beszélnem, mert olyanokat írtok nekem, hogy hát ezt föl kell olvasnom. Nem mondom, hogy ki írta, de azt írta, hogy ezeket a muzsikákat már nagyon vártuk, ezek lélek felfrissítő zenék. Igen, így van. Aztán Kömatesz is velünk tart, aki azt írja, hogy hatalmas zenék, jó adit kívánok, szép estét mindenkinek. Sziasztok! Hát Kömatesz, örülök, hogy tetszik a zenei stílus, és annak is örülök, hogy velem tartasz. Aztán olyan is van, hogy nagyon jók a zenék, köszönetért, hát én is köszönöm, hogy visszajeleztek, így tudom legalább, hogy bejön nektek ez a zenei stílus, és hát van velem egy úriember, aki nagyon szereti ezeket a zenei stílusokat. Tóth Verév Zoltán, aki Messengeren szokott nekem írni, ő azt írja, hogy veled vagyok barátom, csak nem írok, mert én táncolok. Hát Zoltán, nagyon jó táncolást kívánok neked, és örülök, hogy te is velünk tartasz.

Hát gyerekek, megint olvasnom kell, Bandesz barátunk azt mondja, hogy nagyon megszerette ezt a rádiót, igyekszik minél többet velünk tölteni, emberségben is jelesek vagyunk, és hát igen, a te műsorod nagyon tartalmas, és a személyiséged meg pluszban hozzájárul, csak így tovább köszönjük, hogy vagy nekünk. Hát Bandesz barátom, én is köszönöm, hogy csak így tovább köszönjük, hogy vagy nekünk. Hát Bandesz barátom, én is köszönöm, hogy te vagy nekem, na meg ugye a Super DJ Rádiónak.

És a gyerekek, hála Istennek, Pater is velünk tart, aki azt írja, szép estét kívánok, Zsolti barátom, jó zenélést és jó zenehallgatást minden kedves Super DJ rádió hallgatónak. Hát Pater, nagyon szépen köszönjük a jó kívánságot, és én is neked nagyon jó zenehallgatást kívánok, hanem meg jó pihenést.

Gyerekek, én azt mondom nektek, hogy ez a zene már csak arra is jó, hogy teszteljétek a zenelejátótokat, hiszen annyira szépen szól, hogy ez valami csodálatos. Közben Encsike is jelentkezett, és azt mondja, szia, kedves Zsolti, itt vagyok, de most csak csöndben hallgatózom. Szép estét kívánok mindenkinek, puszcsika Encsike, hát Encsike, én is nagyon szép estét kívánok neked, és hát jó hallgatózást kívánok. Győri Zoltán barátunk pedig azt mondja, hogy már egyes zenéket nem játszanak más rádiókban, csak itt, és hát Zoli barátom, ez azért van, mert tudod, mi emlékeket ébresztünk.

0: Gyerekek, eddig olyan zenék szóltak, amik annyira nem ismertek, vagy a változata miatt nem ismert, vagy pedig az előadó nem volt olyan nagyon ismert, mint mondjuk a Brooklyn Bounce együttes. A következőkben Beast Beat Melody, és hát én egy Pulsar Driver remixbe fogom játszani, abban reménykedem, hogy így ebben a verzióban a régi zenében valami újat tudok nektek mutatni. Ez nem azt jelenti, hogy ez a feldolgozás napjainkban jelent meg, hát nagyon nem. Ez a feldolgozás 2000-ből jön, hatalmasat fog szólni. Már eleve ugye a Brooklyn Bounce együttes egy nagy név, de ami most jön, hát az a valami csúcs kategória.
1: Start the program. You have to realize that there will be no return.

Gyerekek, ez őrület. Szinte észre se vettem, és már több mint egy óra hosszá elment a műsorból. Na hát most következik az, hogy én nem fogok beszélni, annyit sem mondok, hogy fapapucs. Csak is a zenék jönnek egymás után. Fél óra zenei összeállítás, és ebben a fél órában én nagyon-nagyon remélem, hogy tényleg csak is a leges legjobb zenéket válogattam össze, mert hát ugye az, hogy nekem tetszenek ezek a zenék, nem jelenti azt, hogy nektek is be fog jönni, csak is reménykedem benne, hogy úgy lesz,

Gyerekek, ez a fél óra is, sőt már több mint fél óra is, hát nagyon gyorsan elteltem megint. Az az egy óra hossza is ugye nagyon gyorsan elreppent, hát én nem is értem, hogy miért megy ilyen gyorsan az idő. Na de remélem, hogy megvoltatok elégedve ezzel a fél órával, mert hát úgy válogattam, hogy a zenék tényleg mindenféle hangzást adjanak ki, de nem csak hangzást, ugye, hanem érzelmeket is, hogy átmenjen a zene nektek. De még ennek nincs vége, ugye, mert hát van még egy gyenge, nagyon gyenge fél órám, ahol olyan zenék is fognak szólni, mint amit most fogunk hallgatni. A Phantom of the Club című dalt, ami megint csak nagyon-nagyon szépen fog szólni, és hát hatalmasat fog adni érzésekben, természetesen ritmusban is.

gyerekek, erre a zenére Fater azt mondja, hogy ez tuti valami ritkaság. Fater, az az igazság, hogy nálam ilyen ritka zene nagyon sok van, ilyen lesz a következőm is, már csak azért is, mert említetted, hogy ritkaság, akkor még egy ritkaságot mutatok neked, de hogy ismered a zenét, abban tutira biztos vagyok. Nem mondom az előadót, én szoktam ilyet csinálni, hogy meglepi lesz a muzsika, de neked mutatom a következő ritkaságot. Ritkaságot.

Hát gyerekek, közben Fater azt mondja, hogy passzolja, nem tudja, hogy ki zenél épp. Most Baby D az előadó, és a Let Me Be Your Fantasy a zene címe, ami egy Rank Radio Edit verzióban szól. Hát, hogy őszinte legyek, ezt a zenét azért annak idején a bulikban nem sűrűn lehetett hallani, sem a rádióban, szinte sehol, csak is ugye albumokon, vagy ha valakinek kazettán megvolt esetleg, de rádióban, buliban, hát nem igen hallottuk, de merem állítani, hogy nem, ez nem a bulizós zenék közé tartozott, ez inkább a whitefülűeknek otthonra gyártódott ez a muzsika, és a következőkben még mindig csemege muzsikák jönnek itt a Super DJ Rádión.

Hát gyerekek, én azt mondom nektek, hogy ez a zenei stílus, a Dream Dance, ugye, de csak is a régiek, a 90-es évekbeli Dream Dance zenék hatalmasak, nagyon el vannak találva, mert ugye van olyan részük, ahol mondjuk őrületes, és ahogy mondtam még az adás elején, amikor letisztul a zene a Dream Dance-ben, hát az meg aztán csodálatos, tehát az őrületes zenéből átmegyünk a csodálatosba, aztán visszajövünk abba, hogy megborulunk. Hatalmas, ugye? Ad kellemes érzéseket, ad bulizós érzéseket, mindent megkapunk tőle, és én ezért is mondom, mindig mondom, hogy a 90-es évek zenében az bomba, és ugye a 80-as évek, az pedig az emberek szíve csücske, mert hát a 80-as évek is ott volt a toppon, és akkor ugye már is mondom nektek, hogy vasárnap biztos, hogy itt vagyok veletek, és vasárnap hozom a 80-as évek nagyszerű muzsikáit. Na de még a műsorból még mindig van 10 percem, és egy hatalmasat fog nekünk zenélni DJ Tom Craft, ugye ő egy ismert előadó, és azt mondja, hogy ez misszió.

Hát gyerekek, eléggé elektronikusak voltunk ma este, ez volt itt a Dream Dance zenei összeállításom, 2 óra hosszában, és hát nagyon gyorsan elment az idő, az előbb már mondtam nektek, hogy vasárnap a 80-as évekkel jövök hozzátok, ez biztos. Aztán, hogy hétközben lesz-e olyan, hogy beugrom, vagyis hogy jövök egy meglepi adással, nincs kizárva, úgyhogy mindig nézzétek a kiírásokat, meg hát amúgy is szerintem, ha unatkoztok és jó zenét akartok, akkor csatlakozzatok hozzánk a Super DJ Rádióhoz, mert bármelyik kollega is akármikor random be tud ugrani, és hát ugye szoktunk is jönni. Hát további kellemes rádióhallgatást kívánok azoknak, akik még maradnak, ugye, mert hát nagyon sokan vagytok, akik éjjel is hallgatják a műsort. Gondolom, hogy dolgoztok, éjszakások vagytok, vagy pedig unatkoztok, nem tudtok aludni, mindig csak a Super DJ Rádiót hallgassátok. Tehát kívánok nektek további kellemes perceket, jó pihenést, jó zenehallgatást, és ne felejtjétek, hogy mindig Super DJ Rádió. Sziasztok! Partnerships for the planet. Global conflict. Global action. Where people matter. Opening the door to a better quality of life. Where nature melts with technology. And humans harmonize with Mother Earth. Just listening to the sound of nature, where it all began.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Amerika!
1: Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
2: That's it.
3: Best station around.
2: Turn it up.

0: Sziasztok szuperek, DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenét.

80-as évektől napjainkig. Super DJ Rádió.hu. Neked zenélünk. Tango.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.
1: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

0: Vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenédünk! 9 is a classic!